0: ama a tőpúj! Ide meg a tajtája, ama curu, ama naru, a te kaumáfa!
1: Kimeri!